0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép jó estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Kriszta köszönti a hallgatókat. A hétvégén Bécsben a néptánc kerül a középpontba, míg itt Burgenlandban a teniszé lesz a főszerep. Mindehhez persze marad a forróság. Már is jövök a részletekkel. A Déli Báb Bécsi Magyar Kultúregyesület idén is megrendezi hagyományos nemzetközi táncház találkozóját. Holnap délután az érdeklődőket a 10. kerületben várják. A rendezvény immár 13 éve kínál találkozási pontot különböző népek zenéjének, táncának és hagyományainak, ahol a magyar mellett idén többek között ír, bolgár, svéd, afrikai és osztrák fellépők is színpadra lépnek. Kénfalvi Gábor, a Déli Báb elnöke beszélt a nagy hagyományú eseményről Palágyi Zsófiának.
2: Gyakorlatilag van benne gyerektáncház és kézművesség ugyanúgy, ahogy minden normál táncházban, de mivel hogy ez egy nemzetközi táncház, és arról szól, hogy megismerjük más népeket, más népek zenéjét, kultúráját, ami gyönyörűek, ugyanúgy, mint a magyar. Ilyen módon hát meghívunk Bécsben, Bécs környékén, vagy éppen Magyarországon működő társcsoportokat. Idén írek, bolgárok, afrikai, és hát Magyarországról, Moson-Szentmiklósról jönnek zenészek, táncosok, Sopronból zenészek. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon színes kavalkád, és az alapötlet hajdan az volt, hogy ugye van két nagy táncház Bécsben, ilyen módon magyar táncház, ha így veszük. Az egyik, amit a Napraforgó rendez október-november környékén, és az elődöm Fritz Oberhofernek volt az ötlete, hogy mit csináljunk akkor tavasszal egy Minden Magyarok Tánca címmel, de nem működött annyira jól, és akkor jött az új ötlet hozzá, hogy vonzunk be másokat, más nemzetiségeket, színesedik az egész, és ez nagyon-nagyon bejött. Voltak már makedónok, havaiak, afrikaiak, nikaragóiak, mindenféle nemzetiség, akit itt elértünk. Most idén egy kicsit szűkebb, már a meglévő anyagi keretek miatt is, de egy szintén nagyon színes műsor lesz. Például idén évek óta nem tudtak eljönni az írek, és most ők is ott lesznek, ami nagyon jó, mert táncházat is fognak tartani, amit pedig mindenki nagyon élvez. Tehát itt nem csak arról szól, hogy valaki a színpadon előadja magát és táncol egy szépet, hanem majdnem mindegyik tánccsoport, amelyik föllép. Idén biztos, hogy tanítani fognak a bolgárok, az írek, valószínűleg az osztrák vagy svéd néptánc is előkerül, és hát természetesen magyar néptáncot is tanítunk, tehát ilyen 3-4 féle nemzettánca a közönséggel is megtáncoltatjuk. Illetve, hogyha az afrikai szenegáli barátunk el tud jönni, akkor ő meg minden esetben, amikor eddig itt volt, a szünet előtti számból direkt azért, hogy a szünet előtt fölállítja az egész publikumot, és megtáncoltat mindenkit. Benne van a tervekben, hogy ő is jön, és akkor megint a szünet előtti utolsó szám lesz, és akkor táncol 10 percet a színpadon, és annak 20 percet a közönséggel.
3: Helyileg hol lesz?
2: A 10. kerületben az Ade Kriszten Gasszéban van egy VHS iskola, és egy nagyon könnyen megközelíthető, kb. 300 és 400 ember között szokott megjelenni, természetesen nem egyszerre, hanem változóan a délutáni programtól az éjszakáig, de hát azért az elég jó.
1: Vasárnaptól egy héten át ismét Felsőpulya lesz az osztrák tenisz életközpontja. A Win2Day Open osztrák teniszbajnokságnak immár 18. alkalommal ad otthont a Sporthotel Kurz, ahol az ország legjobb játékosai mérik össze tudásukat. A szervezők az idei évben is magas színvonalú mérkőzéseket, gazdag kísérő programot és rekord közeli özdíjazást ígérnek. A torna fejlődése szorosan összefügg a burgenlandi tenisz utánpótlás fejlődésével, amit testközelből követett végig Juri Krocskó vezetőedző, aki szerint az országos bajnokság különleges lehetőséget jelent a fiatalok számára. Weber Katalin kérdezi a vezetőedzőt.
4: Kicsiből indult, és ekkorára nőtte ki magát. Igen, nagyon büszke vagyok, igen, hogy mégis ami volt itt 20-30 évvel ezelőtt, és hogy most mivel nőtt ki, igen, és hogy ennek is részese lettem, és úgymond belefolytam a versenyekbe, meg a szervezésekbe. Most is 2 hét múlva lesz egy nemzetközi U14-es versenyünk, annak én vagyok a versenyigazgatója. Szóval kb. 100 nevezőnk van az egész Európából. És ott is a mi teniszkolámból 2 lány indulhat főtábláról. És az is azért jó érzés, hogy odáig el tudtuk jutni, hogy innen helyi gyerekek, mert Oberpullendorfiak, és hogy ők is oda ki tudnak jutni egy ilyen versenyre. Az akadémián igazából egész Ausztriából edzenek a tehetséges fiatalok, nem csak Burgenlandból, akik nálunk, vagy nálam edzenek, azok inkább a helyi tenisziskolába gyerekek, akiknek egy párnak van esélye onnan az akadémiába jutni, úgy, mint idén is egy kislány tőlem szeptembertől már nagy akadémiába fog edzeni a Team Akadémián, és ez a helyi gyerekeknek nagy szansz, vagy nagy esély, és nem kell elutazni 500 kilométert valamerre, vagy minden nap Bécsbe járni, vagy akármi, ami sokkal megterhelőbb a helyi gyerekeknek lenne. Igen, ez nagy esély, az biztos a burgenlandi gyerekeknek is.
0: Ugye nem csak a körülmények, főleg itt a helyi körülmények fejlődtek, hanem maga a sport is fejlődött. Hogy tekint vissza a sport fejlődésére az utóbbi évtizedekben?
4: Ha visszanézek, ha 20 évre visszamenek, hogy játszottak a 12 éves fiúk, meg lányok, és most hogy játszanak, hatalmas a fejlődés. Sokkal jobb, képzettebb játékosok, a versenyző részre gondolok, sokkal többet kell tudniuk ahhoz, hogy a nemzetközi szinten is teljesíteni tudjanak. Rengeteget fejlődött. Nem csak a profi sport, hanem a gyereksport és az ifjúsági sport, és aki ugye versenysportról beszélek most, igen. És ahhoz, hogy a versenysportba be tudjanak lépni, ahhoz kell egy alap, ahol a hobbi gyerekjátékosok is vannak, akik onnan tudnak, az mindenhol fejlődés van. De a sportteniszben hatalmas fejlődés van.
0: Nem csak a sport, a bajnokság is évről évre fejlődik, amit az is jelez, hogy az összdíjazás is emelkedett jelentősen, és a mezőnyben ismét itt lesznek Ausztria legismertebb teniszezői is. Részvételét megerősítette már Sebastian Offner vagy Lukas Neumeier, valamint az osztrák tenisz egyik legerősebb játékosa Szinya Kraus. Kik lesznek talán a torna legnagyobb esélyesei?
4: Majd már Rodion Offner, ez a háromból biztos a férfi tenisz, akik várható, hogy ők megint a végéig jutnak. A lányok azok sokat fejlődtek utóbbi évben Ausztriában, nem tudom, hogy a Grabher Julia jön, nem jön, ő most azért elég jó eredményeket nemzetközi szinten is.
0: A befogadás és esély egyenlőség jegyében a kerekes székes teniszbajnokság is ismét a program része lesz. Ez mennyire közvetít fontos üzenetet, gondolok itt elsősorban ugye az utánpótlásra, a gyerekekre is?
4: Igen, hát ez most 4 vagy 5 éve, ez is része a tenisznek, és a nagyon nagy dolog volt látni őket először élőben játszani, hogy micsoda akaraterő kell ehhez. És jó is volt, mert a gyerekek is látták, és kik labdaszedőként, ami tenisziskolás gyerekeink dolgoznak, hogy lássák, hogy ez a teniszhez mennyi alázat kell, és türelem, és akarat ahhoz, hogy valamit elérjél, és akár kerekes székbe is el lehet érni, ami tényleg azért engem is úgy megérintett, amikor először láttam, hogy ők hogy játszanak.
1: Hogy érzik az emberek magukat Ausztriában? Milyen témák foglalkoztatják őket leginkább, és hol látják a legnagyobb kihívásokat? Az ORF immár 3. alkalommal hívja meg idén közönségét egy nagy online kérdőívre. Július 15-éig mindenki kitöltheti a kérdőívet, természetesen anonim módon, így nem lehet következtetéseket levonni egyes személyekre. Kelemen Dorottya a részletekkel.
5: Der ORF fragt, az ORF kérdez akció, az ORF dialógus offenzívájának része, amelynek célja a közönség több módon történő bevonása a műsorok alakításába. A kérdőív széles körű, hétköznapi relevanciával bíró témákat ölel fel, a drágulástól kezdve az egészségügyi rendszer állapotán át, egészen a digitalizáció és a mesterséges intelligencia által okozott új kihívásokig a munkaerőpiacon. Ezen felül ezúttal néhány kérdés az ORF kínálatával is foglalkozik. A kérdőívet online az orffragt.at oldalon keresztül lehet kitölteni július 15-éig. Az eredményeket július 28-án az ORF kérdez, hogy van Ausztria, de ORF fragt, wie geht es Österreich című műsorban mutatják be. Minden eredmény a műsor kezdetétől július 28-ától letölthető is lesz. Ezen túlmenően a válaszok egy alapot biztosítanak az ORF jövőbeli programjaiban és műsoraiban folytatott átfogó vitákhoz.
1: Az előttünk álló hétvégén Kelet-Ausztriában akár 40 fokos hőmérsékletre is számíthatunk. Ahogy arról már beszámoltunk, a Geoszféra Ausztria ezért Észak-Burgenlandra is a legmagasabb vörös szintű időjárási riasztást hirdette ki. A mentő szervezetek erre reagálva bejelentették, hogy megerősítik személyzetüket. konkrétan a burgenlandi Neusiedl-Lamsee, Fertőtó, Eisenstadt Umgebung, Kismarton és környéke, valamint Mattersburg, Nagymarton körzeteket narancssárgáról vörösre minősítették át. A hőhullám riadó több napig érvényben marad. A hőségriadóval kapcsolatos további információkat most Kelemen Dorottyától hallják.
5: Különösen az idősek, a gyermekek és a krónikus betegségben szenvedők egészségét veszélyezteti a tartós hőség. Mivel a különösen forró napokon több bevetésre van szükség, a mentőszervezetek a tartományi biztonsági központtal egyeztetve megnövelték létszámukat. A hőség miatt nő az erdő és mezőtüzek veszélye is, a tartomány óvatosságra int. Szabad téren nyílt tüzet például csak ott szabad gyújtani, ahol az kifejezetten engedélyezett, és soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. A grillezést is csak az erre kijelölt helyeken szabad végezni, és cigarettát vagy más parázsló tárgyakat természetesen nem szabad gondtalanul eldobni. Szikrákat keltő gépekkel vagy eszközökkel való munkavégzést a hűvösebb reggeli órákra kell áttenni. Johannes Huber, a Vöröskereszt képviselője tippeket ad arra, hogyan lehet a hőség ellen védekezni. Általánosan naponta 2-3 litert kell inni, a nap folyamán elosztva, lehetőleg alkoholmentes és koffeinmentes italokat. A hőség idején a fizikai terhelést is csökkenteni kell, a sportolást reggel korán végezzük, vagy este, amikor valamivel hűvösebb van. Ha valaki a forró napokat vízparton tölti, az is fontos, hogy felmelegedett állapotban ne ugorjon azonnal a hideg vízbe. Mielőtt a hűs vízbe ugranánk, ha éppen napozásból jövünk, fel kell készíteni a testünket például egy rövid zuhannyal, hogy a test lassan alkalmazkodjon a víz hőmérsékletéhez, így a vérkeringés is követi a változást.
1: Időjárás. Éjszaka is nagyon meleg marad, a hőmérséklet 24 és 17 fok között alakul. Holnap szombaton továbbra is rendkívül forró idő várható. A hőmérséklet már délelőtt jelentősen meghaladja majd a 30 fokot, a csúcsértékek 33 és 38 fok között várhatók. Ezzel megdőlhet a 2012-ben Neusiedlben mért eddigi júniusi rekord, amely 37,4 fok volt. A nap reggeltől estig süt, legfeljebb átmenetileg jelennek meg apró felhők. A szél csak gyenge vagy mérsékelt marad. Ha tehetik, a hétvégén tartózkodjanak hűs helyeken, és ne feledjék a folyadék fogyasztást. Kellemes estét, holnap este ugyanebben az időpontban várom Önöket. Viszont hallásra, Bányi Kriszta búcsúzik.
6: Beszél tovább, helyette mondja el a csend.